0: i sinhronizaciju filmova kako bi osigurao da je gledanje filma u kinu dostupno na sva 24 službena jezika, uključujući one s manjim brojem govornika. Osim toga, u sklopu programa se financiraju projekti kulturne suradnje i festivali, pa tako stotine autora, režisera, prevoditelja i umjetnika dobiju priliku da steknu novu publiku i rade diljem Europe. Na taj način Kreativna Europa olakšava pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima na svim jezicima Unije, neovisno o broju njihovih govornika. Bilo da ste pripadnik jezične zajednice s malim brojem govornika ili ste jednostavno znatiželjni i želite saznati više, možete istražiti mogućnosti programa poput Erasmus Plus i Kreativna Europa. I mi na Europarl radiju doprinosimo više jezičnosti podcastima koji su dostupni na hrvatskom, ali i ostalim službenim jezicima Unije. To je još jedan od načina na koji Europski parlament potiče uključivost, pristupačnost i sudjelovanje svih europskih građana. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, višejezični internetski radio Europskog parlamenta.
1: Az Európai Unió hosszú távú költségvetését több éves pénzügyi keretnek nevezzük. De mire is szolgál pontosan? Egyrészt lehetővé teszi az EU számára, hogy hosszú távú projekteket tervezzen és finanszírozzon, másrészt megszabja, hogy mekkora összegeket áldozhat az egyes szakpolitikai területekre. A több éves uniós költségvetés forrásaiból városok, régiók és vállalkozások, és nem utolsó sorban számtalan diák, kutató és nem kormányzati szervezet is részesül. Hozzájárul ahhoz, hogy uniószerte egészségesebb és biztonságosabb élelmiszerekhez jussunk hozzá, forrásokat különít el új közutak, vasútvonalak és repülőterek építéséhez és a meglévők karbantartásához, továbbá keretet biztosít egy tisztább környezet megteremtéséhez és az EU külső határainak védelméhez. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban az EU hosszú távú költségvetésével, azaz a több éves pénzügyi kerettel foglalkozunk.
2: A több éves pénzügyi keret, ismertebb nevén az MFF, lényegében az EU hosszú távú költségvetési terve. Meghatározza, hogy az EU elsősorban mely kiadási kategóriákra összpontosítsa pénzügyi forrásait, valamint plafonokat állapít meg az egyes kiadási kategóriákra. Ezzel biztosítja, hogy az EU pénzügyi forrásai összhangban legyenek politikai és gazdasági céljaival. Bár az MFF jelenleg egy teljes 7 éves időszakra fogalmaz meg kiadási terveket, az éves költségvetések szerkezetét is jelentősen befolyásolja, és segít egyensúlyt teremteni az uniós országok egymással versengő érdekei között. Számos terület és szakpolitika támogatására irányoz elő pénzügyi forrásokat, a regionális és vidékfejlesztéstől kezdve a humanitárius segítségnyújtáson, a zöld és digitális átálláshoz szükséges beruházásokon át az uniós külpolitikáig.
1: Hogyan jött létre az EU hosszú távú költségvetése? Rövid történeti áttekintés következik. Az Európai Unió elődjét, az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget a római szerződések hozták létre 1957-ben. Finanszírozásuk ekkoriban a tagállamok hozzájárulásain keresztül történt. 1970-ben azonban megszületett a saját forrásokról szóló határozat, amely, amint azt a címe is mutatja, saját forrásokkal látta el az Európai Gazdasági Közösséget. A több éves pénzügyi keret koncepciója az 1980-as években született meg, ebben az időszakban ugyanis nem egyszer előfordult, hogy a tanács és a parlament nem tudott időben megállapodni a következő évi költségvetésről. A feleknek végül 1988-ban sikerült megoldást találniuk a problémára. Aláírták az első több éves pénzügyi tervről szóló intézményközi megállapodást. Arra azonban egészen a lisszaboni szerződés hatályba lépéséig 2009-ig várni kellett, hogy a több éves pénzügyi keret intézményközi megállapodásból jogilag kötelező erejű rendeletté váljon.
2: A jelenlegi keret a 2021-től 2027-ig tartó időszakra szól, és az uniós költségvetés több mint 1200 milliárd euróban határozza meg. Támogatja az EU prioritásait, például a zöld átállást, a digitális innovációt és a világjárvány utáni helyreállítást. Létrejötte összetett folyamat eredménye. A mostani MFF-ről szóló tárgyalások kezdetekor 2018-ban az EU számos komoly kihívással került szembe, gondoljunk csak a Brexitre, és olyan területekhez kellett rendkívüli forrásokat rendelnie, mint az éghajlatpolitika és a digitális infrastruktúra. Ezt a helyzetet tovább súlyosbította a 2020-ban kitört COVID-19 világjárvány. Intenzív tárgyalásokat követően 2020 végén megállapodás született a soron következő több éves pénzügyi keretről, amely a pandémia által leginkább sújtott uniós gazdaságok újjáépítésére kiegészült a 750 milliárd euró összértékű európai helyreállítási eszközzel. E helyreállítási keret példanélküli módon vissza nem térítendő támogatásokat és hiteleket irányozott elő a tagállamok reformjainak és beruházásainak támogatására.
1: A jelenlegi több éves pénzügyi keretben kiemelt figyelmet kap a zöld és a digitális átállás. Jelentős finanszírozásban részesülnek az éghajlatpolitikai kezdeményezések. Az EU arra törekszik, hogy a hosszú távú költségvetés és az európai helyreállítási eszköz forrásainak legalább 30%-át éghajlatpolitikai célkitűzések elérésére fordítsa. Az EU-nak emellett az is célja, hogy valamennyi uniós régió részesüljön a növekedés előnyeiből. Ez szolgálja többek között a helyreállítási és reziliencia építési eszköz, amely a már említett európai helyreállítási eszköz központi eleme, valamint a kohéziós alap és az európai regionális fejlesztési alap. A jelenlegi pénzügyi keret másik fókusza a kutatás és innováció, így több forrás jut a Horizont Európának, illetve az ágazat egyéb programjainak. Szintén jelentős finanszírozásban részesül az uniós védelem és külpolitika, hatékonyabb fellépést biztosítva az EU számára a biztonság és a nemzetközi kapcsolatok területén. A rugalmasság továbbra is az MFF alapelve, amely biztosítja, hogy módosítható legyen új kihívások, például infláció, energiaválság vagy geopolitikai feszültségek esetén.
2: 2024. februárjában a változó politikai és gazdasági körülményekre reagálva az EU a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata mellett döntött. A változtatásokra főként azért volt szükség, hogy a költségvetést az inflációhoz lehessen igazítani. Az árnövekedés, amelyet részben az ukrajnai háború idézett elő, az uniós forrásokat is nagy nyomás alá helyezte. Az energiaválságok és a megemelkedett védelmi kiadások szintén szükségessé tették a költségvetés kiigazítását. Az EU úgy döntött, hogy további forrásokat különít el az uniós védelem megerősítésére és a háború sújtotta Ukrajna támogatására. Több szektorban, különösen az energetika és az infrastruktúra területén szintén növekedni kezdtek a költségek. Ennek ellensúlyozására az EU inflációs kiigazításokat hajtott végre, valamint ismét megerősítette a zöld átállás és a technológiai beruházások iránti elkötelezettségét, és további forrásokat különített el a megújuló energia és a digitális infrastruktúra ágazatai számára.
1: A több éves pénzügyi keretről a tagállamok nem egyedül döntenek. Elfogadásának menetét szigorú eljárás szabályozza, amelyben az Európai Parlament is jelentős szerepet kap. Pontosan hogy történik tehát a több éves keret elfogadása?
2: Az MFF rendeletet egy úgynevezett különleges jogalkotási eljárásban kell elfogadni. Ez a döntéshozatali folyamat akkor zárul le, ha a jogszabályjavaslathoz a parlament is egyetértését adta. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a parlament jóváhagyja vagy elutasítja a tanács álláspontját. A három fő uniós költségvetési szerv egyikeként a parlament feladata ellenőrizni, hogy az EU éves költségvetéseiben szereplő kiadások megfelelnek-e a több éves pénzügyi keretben meghatározott felső határértékeknek. A parlament ezen kívül felülvizsgálja a költségvetés valamennyi szakaszát, ezáltal biztosítva, hogy rendelkezésre álljanak az uniós célkitűzések végrehajtásához szükséges források, többek között az éghajlatpolitika, az innováció és a társadalmi kohézió területén. A parlament emellett döntő szerepet játszik a keret esetleges félidős értékelésében vagy felülvizsgálatában. A 2024. februárjában végrehajtott módosítások kapcsán például gondoskodott arról, hogy az uniós kiadások az EU mindenkori prioritásait tükrözzék. Bár az MFF-ről folyó viták főszereplői általában a tagállamok, az Európai Parlamentnek jelentős szerepe van a végleges keret kialakításában. Biztosítja, hogy az mind az uniós polgárok igényeinek, mind az EU hosszú távú céljainak megfeleljen.
1: Mivel az EU-nak folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal kell megküzdenie, és nehéz geopolitikai, illetve gazdasági helyzetekre kell reagálnia, a több éves pénzügyi keret a jövőben is kulcsfontosságú eszköz marad számára az irányvonalak meghatározásához. És amint az az MFF 2024-es felülvizsgálatánál is jól látszott, a keret rugalmassága elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU meg tudja őrizni stabilitását, növekedési pályán maradjon, és megfelelően tudjon reagálni a globális válságokra.
3: Cineum mi presenta...
4: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
5: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della quinta stagione.
4: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntate insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
5: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
4: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
5: Sì, anche io. Ah, ecco, è la puntata di Natale, quindi.
4: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
5: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
4: Esattamente, grazie Imma per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
6: CineUni, che film è questa radio?
5: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della quinta stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
4: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho, e ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo. E quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Imma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
5: Beh, Irene, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. E però ti dico che forse la vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
4: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cine Time di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
5: Ma io amo, io amo Woody Allen.
4: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
3: CineUni presenta Cine Time.
7: Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
8: Faccio il podcast finché la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario, e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cine Time. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello e i dentini. Sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo, perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897 ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
9: Scusate l'interruzione. Stai bene? Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi. Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui? Il mio capo. Lui è diverso.
8: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
10: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
11: È tutto un gioco di polso.
8: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel Nickelodeon ai personaggi. Il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale. E questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na The My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa Beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010, forse anche prima? L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di Cinetime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di Cinetime. Uni.